Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
3: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgatni.
6: Még több! Még több zene!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Let's go music!
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzon el! Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Legyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, tudhat
7: még több zene!

0: Bitagyú Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, én gratulálok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Halihó, helló, belló, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Üdvözlök minden külső hallgatót és minden csetes hallgatót. Kérem szépen, ez itt a lazulási, csak kicsit másképp, ugyebár a lazulási, ami mulatási. 2026. augusztus 11-e van, hétfő, keddi napocska. Tiborc és Zsuzsanna névnapja van. Minden Tiborcnak és Zsuzsannának nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you! Hát kérem szépen, eljött ez a mai nap is, hogy üdvözöljelek benneteket a cseteken. Itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Itt van két robotunk, Bob és R2D2. Aztán itt van kedves horgász, aki jött logatni a kukacait. Ugye? Hát remélem lesz ma kapásod. Aztán kedves Maskura 67 és Joe Papa, nektek nagy puszi. Nefertiti és Pista 67, üdvözöllek benneteket, nagy puszi nektek is, mindannyiótoknak. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is jelenleg. Itt van Roli 35, Meli 1. Aztán na, van nekünk egy nagyon jó kis születésnaposunk, ugye, Baborka. Engedd meg, hogy felköszöntselek. Hát, happy birthday to you. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked. Innen még a Bitangyó Rádió nevében is, a csapat nevében is, és hát tőlem is külön. Úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánok neked. És itt van persze természetesen Mara 67, Ironella, Little Evil Devil, Julcsi, Apex, Varázs Ceruza, Aktív Csaj, Ashlia, ugye neki tegnap volt a szülcsi napcsia, Greg Ford Draven, és még sokan mások. Bizony, hát, na mi legyen gyerekek, csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá. Remélem, hogy mindenki élvezni fogja, de előbb figyelj,

0: és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el.
1: És gyere, mulass velem!
0: Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts.

Hello, bello testvéreim, ez itt a lazulási, mulatási. Megérkezett kedves Dutyi Dili, ugye, ő is szokott mulatos nyomatni. Hát kérem szépen testvéreim, Baktaló van, jön kis grofó.

0: 남. 유리까모 저러시마스
1: 저러시마스
0: 저레스게라 캬질렘 무리가시
1: 무리가시
0: 저다스방겔로
1: 마가랭

Hejó, halihó, hát gyermekeim, testvéreim, ugye? Most, hogy megvolt a nokedli szaggató zene, én ezt annak hívom, ugye? Hát kicsinált ma nokedli, gyerekek, meséljetek, olyan jó, cigányosan, tudjátok, olyan jó, lecsossan, milyen finom az, ugye? Ugye, kérem szépen, az hódziher, hogy 18 órakor érkezik Little Lion, egészen 20 óráig, Hevesen Vegyesen című műsorával, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Kéz és a Music Party, tartsatok velünk este 10 óráig élő műsor, itt a Bitangyor Rádióban. Hát nagyon-nagyon sok zenét hoztam, és hát bizony magyar zenéket, magyar mulató zenéket, remélem, hogy tetszeni fog, amit összekutyultam nektek a mai napra. Hát figyelj, rázz a rongyot akkor, baby!

Bizony, bizony, ma eléggé szeles az idő, hála Isten. Ugye én is tapasztaltam, a mai nap folyamán a kertben voltam, és képzeljétek el, hogy fújt a szél az orcámat, meg délután is tök jó volt érezni. Ennek ellenére eléggé meleg van még mindig, ugye? Na de mindannyian arra várunk, ami most következik, dalocska. Egy jó kis aranyesőre, na mit szóltok hozzá, érkezik aranyeső, Herceg és Bódi Csabi előadásában.

Hát igen, a szúnyogoknak is valamivel jól kell lakni, azt szoktam mondani erre. Amúgy engem is imádnak a szúnyogok, aztán ahogy olvasom itt a csetünkön, hogy Dutyi Dilit azért nem szeretik, mert büdös volt. Hát figyelj, ha nem mosakszol, akkor nem csípnek meg a szúnyogok.

Halló, halló, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a lazulás simulatási című műsoromba. Hát kérem szépen, képzeljétek el, hogy ebéd közben eszembe jutott valami és valaki. Hát ugye nekem volt egy nagypapám, és az öreg igazi parasztember volt, és TSZ-be dolgozott, és hát lovakkal is dolgozott, csak lovakkal dolgozott, szántott, vetett, boronált, közben mást is csinált, és minden délben az volt a menü, vagy a buli, bekapcsolta a rádiót, azt hiszem a Bartokot, vagy nem tudom melyiket, nem a reklám helye, de minden délben szólt a jó ebédhez szól a nóta. Hát kérem szépen, én ezt ugyanúgy megtettem, csak ugye YouTube-on, beírtam, hogy jó ebédhez szól a nóta, és van szépen megebédeltem közben, és a nagypapámra gondoltam. Hát csak gondoltam, megosztom veletek ezt a kis pici apró történetet. Na de, van-e akinek van-e traktorja, ugye? Hát nagyon sok mindenre hasznos egy traktor, főleg a mai világban, főleg a falusi környezetben, akik falun élnek, azok tudják, hogy jó, ha van egy traktor, vagy éppen egy mini traktor. Hát zúg a traktor, DJ Tesla 69 érkezik, aztán MC haver is bekopogtat, és azt fogja énekelni, hogy az a szép. Na hát, figyelj, fülej!

Hello, hello, hát fújunk egyet, kérem szépen, van itt minden, szerelem, dollár, traktor, ugye? Mindenféle földi, jó, hát kérem szépen, ahogy látom, mindenki jól érzi magát. Hát ez a cél, bizony, azért jövök minden, majdnem minden nap, hogy mindenki jól érezze magát erre a 2 óra hosszára. Még velem vagytok, de nem kell szomorkodnatok, mert hogy 18 órától 20 óráig érkezik Little Lion, Hevesen, Vegyesen című műsora, úgyhogy ne menjetek majd sehova. 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party, egészen este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Na hát akkor folytassuk egy kis Noroxa Eye című nótával, Jolly és kis Groffo fog érkezni, aztán utána érkezik. Kedves Lidi nénivel elmegyünk vásárolni, jó? Mit szóltok hozzá? Hopp, zsamó!

Hello, hello, üdvözlöm azokat, akik esetleg most kapcsolattak bele a műsorba. Bizony, lazulási, mulatós műsor van velem, Szilel, egészen 18 óráig vagyok veletek. És hát most, hogy voltunk Lidi nénivel a vásárba, azaz a Lidl-be, és Batyúval érkeztünk haza, hát csak a most mennek vásárolni szerintem amúgy, mert ugye van, akinek most járt le a munka ideje, de aki dolgozik, annak nagyon nagy kitartást kívánok a mai napra is. Aki meg itthon van, annak meg jó bulit. Érkezik DJ Tesla 69, az ördög menyasszonya. Aztán megnézzük, hogy piros-e az a paradicsom, vagy nem-e sárga. Na figyelj akkor, fülej, érkezik majd MC Haver.

épp a napokban beszéltem arról, hogy bizony a sárga paradicsom is finom. Bizony, aki nem evett még, az feltétlenül próbálja ki.

Jó kis paradicsom sült szalonnával, jó nagy tenyérnyi kenyérrel. De milyen jó kis vacsora az, atya úristen!

A honommal elcsattam egy hihetetlen előadót és egy hihetetlen dalt. Remélem fogjátok értékelni. Minden esetre biztos, hogy jó kedvetek lesz.

0: a test, dobog a szív, ez a reggaeton a buliba hív. Mozog a test, dobog a szív, ez a reggaeton a buliba hív. Kisapám, kisapám, gyere mondd mi a baj, kisapám, abulám, abulám.
1: Szóval kisapám.
0: Kettő jobbra, egyet balra, így jön ki a fő.
1: Tessék vigyázni, hogy hova rakod a kukacaidat.

kicsiket kirántok, legyen az egészségedre nagyon vigyázó. Láj, láj, láj, láj, láj, jött a Titanic a Celine Dion. Láj, láj, láj, láj, láj, láj, láj, láj, láj. Mozog a test, dobog a szív, hezereget on a buliba hív. Mozog a test, dobog a szív, hezereget on a buliba hív. Drágáim, ennyi!

0: Szerintem Varga Irénnek ez volt eddig a legjobb dala, azért is hoztam. Na de érkezik MC Haver 100 forintnak, 50 a fele.
1: Ez a nő soha meg nem tört.

Hát gyerekek, ezt józanul nem lehet bírni. Minden kedves hallgatónak egészségére, mert minden korty után érkezik kis bakter 2026-ból.

Remélem már senki nem szomjas. Mert hogy olyan zenét fogok hozni, amit mindannyian ismertek, és hát nagyon sokan szerették régebben is, meg most is ezt az együttest. Az együttes 3+2, életemben csak két nőt szeretek, szerettem, úgyhogy ez a dal fog érkezni.

Hát sajnos a kombiné az most nem aktuális, mert ugye jelenleg már nagyon rég, hónapok óta már a nejlonka sincs rajtam, nemhogy a kombiné.

jó, hallihó, ez itt a lazulási műsor, mulatos műsor velem, Szilla. Egészen 18 óráig vagyok veletek. Hát én azt gondolom erről a zenéről, hogy nagyon szép volt legalábbis a szövege. Mit szóltok hozzá? Nagyon rég hallottam ilyen szép zenét, mármint a szövegében, ugye? Hát figyelj, remélem sok Lajos hallgat, és a következő dal az róluk fog szólni. A dal címe, hát ide figyelj, Lajos. Aztán jönnek a kecskebékák, akik felmásznak a fűszfára. 2026-os mulatos, figyelj, fülej! Na ide figyelj, Lajos!

Jön, érkezik egy 2026-os mulatos cover. A dal címe, eladom a lovamat, ugye? Hát, adjuk el a lovát az Ürgének. Na de a kocsiját is akkor. Mert a ló kocsival jár együtt, ugye? Vagy mégsem?

Ugye nem árt, ha egy normális férfinek van egy normális öltönye, hát vedd fel az öltönyöd, kis grofó. 2016-os Zilitik bootleg amúgy.

Hey ho, halli ho, I love you baby, bitty duo, megénekelte nektek, ugye? Hát kérem szépen, fogy az időm, sajnos, hát de remélem, nem sajnos, már csak azért is, mert érkezik a Little Lion, Hevesen Vegyesen című műsora.

18 órától 20 óráig fog benneteket szórakoztatni, úgyhogy maradjatok, ne menjetek sehova, jön a kolléganő, és mindenkinek beteszi, amit kell, szerintem. Aztán 20 órától 22 óráig jön, érkezik Kézi és a Music Party, úgyhogy este 10 óráig élő műsor, itt a Bitangyó Rádióban. Velem holnap is találkozhatok 16 órától, méghozzá jót fogunk. Mit csinálni? Hát retrózni, magyar és külföldi zenéket fogok holnap tolni nektek, és remélem, hogy holnap is velem lesztek. Na de, érkezik egy nagyon régi zene, LL Junior és Kennedy Veronica, úgy szeretnék, ez egy nagyon szép dalocska. Aztán jön, érkezik Johnny is, a dal címe Másfél hete.

Mondanom se kell, hogy ide szórakozni járunk. Így van, gyerekek, így van bizony. Mikor a vodka a fejembe száll? Hát én megmondom nektek őszintén, nagyon évek óta nem ittam vodkát, azt se tudom már milyen íze van. Hát meséljetek nekem, milyen piát szerettek. Na de jön a vodkás dal is közben. Mire szeret?

0: nálad, mint hiába jár.
1: Azt hallottam, hogy a nők azért iszik a vodkát, mert hogy nem lehet érezni rajtuk az alkohol szagát. Hát én nem tudom, nem vagyok vodka szakértő. De van egy hű.

Mondtam már nektek, hogy szívesen elmennék egy igazi langziba. Hát eddig még senki nem jelentkezett, aki elvigyen. Esküszöm, még mezitláb is táncolnék. Na de hát figyelj, megénekelt a Lagzi Lajcsi is, ugye? Lakodalom van a mi utcánkba. Hát figyelj, és fülej!

A következő legjobb cigány mix 2021-es mixel szeretnék tőletek búcsúzni, nem fog kitartani, mert 14 perces, de ígérem, hogy majd egyszer le fogom nektek játszani. És hát én el is búcsúznék ezzel a legjobb cigány mixel tőletek. Jön, érkezik Little Lion Hevesen Vegyesen című műsora. Úgyhogy tartsatok vele, és hát mindenkinek további kellemes rádióhallgatást és kellemes pihenést majd az este folyamán. Holnap találkozunk 16 órától, ugye? Jövök, megmegyek, de az biztos, hogy jövök, úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel a holnapi napon is. 16 órától egy kis retro zenével, magyar és külföldi zenéket fogok hozni, remélem mindenki jól fogja magát érezni. Na kérem szépen, hát ez is megvan, még sincs este, ugye? Remélem mindenki jól érezte magát ezekkel a mulatos zenékkel, hát nem mostanában lesz az hódziher, de ugye mindig meg kell újulni, néha ilyet is kell hozni, én azt gondolom. Aki meg nem így gondolja, az vessen magára. Én Szű voltam, hello bello! Bizony elszaladt az idő. Na de, el is köszönök. Ciao, ciao!

a betyár minden itt neki, itt van egy lemezes doboz, majdnem belerúgtam, lett volna itten. Mindenféle krucifix. Na, hello, hello, bitangok! Csoda szép kedd délutánt kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. 2026. augusztus 11-e van, és hát olyan régen voltam már itt nálatok. A jó hír az, hogy augusztus 30-ig biztos, hogy nem jövök. A 30-a az még kétséges, a 31-a az már tuti. Köszönjük szépen Szélnek az előttem lévő két órás mulatási műsorát. Hát nem fogok hazudni, nem fogom azt mondani, hogy jól szórakoztam. De megbeszéltük itt a háttérben, hogy igen, hát kellenek az ilyen műsorok is, hiszen van azért köztetek olyan, aki bizony szereti a mulató zenét. Szélnek jó pihenést kívánunk! Én ledolgozom, igen, én már előre ledolgozom azt, hogy nem jövök két hétig műsorba. De hát tudjátok, én ilyen típusú ember vagyok, meg aztán utána is szoktam vezekelni. Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán Tikát, Szürke Kisegeret, Pista 67-et, Nefertitit, Maskura 67-et, itt van velünk Horgász, a két robotunk Artu, Ditu és Bobby.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Vida Erikámat. Szia drága, jó műsorvezetés, puszillak, én is nagy ölelés. Aztán itt vannak velem a csajok is a háttérben, Tündiék nagy lubickolásban vannak, medence parti van, a keresztfiúk ott vannak nála a héten, úgyhogy félfüllel hallgatunk, írta nekem. És jó Adit, jó műsorvezetést kívántak Erika is, tehát Musu is, és Tündi is. Megérkezett Kardos Szilárdunk is, szia kis oroszlám, ma is itt vagyok, hallgatlak, puszi ölelés oda is. És szép kora kérdestét kíván mindenkinek. Na várjatok, lekapcsolok mindent, és várunk egy kicsit, mert Maskula azt írta, hogy várjuk meg, elmegy, megfürdik.

Itt van az én musukám is a csetfalon, hát puszi drága nagy ölelés. Na hát kívánok a következő két órának, na nekifutok még egyszer a következő két órához, mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást, és nagyon-nagyon jó bitang, jó rádióhallgatást, és ahogy ezt tegnap ígértem, lehet tőlem majd kéregetni, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne tőlem kérni, kívánni, azt tegye meg nyugodtan. De nekem valahogy sosem esik útba, vagy hogy irigykedve figyeljek az újra. Na hát küldjük Szilnek, beszívom, aztán kifújom.

Tényleg elvesztettem, akkor annyira gáz, nem tudom, a rövid távú memóriában nagyon nagy gondok vannak. Beszélek hozzátok, aztán jönnek a nagy nevetős fejek, és így nézek, hogy vajon most mit mondtam, amiért mindenki mulat. Azt meg most, hogy miért jobb mindenkinek, azt meg végképp nem tudom. Hogy nem leszek itt, elmegyek szabadságra. Azt a kupoláját neki. Az a terem burája, igaz? A kupola. Na megjut Kata.

Hótündér kért is tőlem zenét, ha egy kis türelemmel vagy, akkor megpróbálom ezt neked lemezről megkeresni, mert elvileg megvan. Csak a külföldi albumokat még nem vittem be a katalógusba. Na de hát lesznek majd még szép őszi esős napok, amikor ezt majd be tudom pótolni. Betűzzünk egy kicsit addig is, jó? Benne vagytok? Betűzzünk.

0: Na hát a lemez ugyan megvan, de lemezről nem fogom tudni neked lejátszani ezt a dalt, mert képzeld el, hogy nincs rajta tracklista.
1: Hívjuk kedves újdonsült női munkatársaink figyelmét, hogy az igazgató 21 órától beavató ülést tart az irodában.
0: Gyertek, beavató ülés lesz az irodában.

0: Figyelj csak, Kata!
1: Mindenkinek jogában már hülyének lenni, tehát bántóan visszaélsz ezzel a helyzeteddel. Mindenkinek jogában már hülyének lenni, tehát bántóan visszaélsz ezzel a helyzeteddel.

Musuka írja, hogy 4 füllel vannak. Akkor ott van az én babám is. Közben már Tündikért kíván tőlem, úgyhogy a következő dal az már az ő kérése lesz. Újabb 4 fület köszönhetek, azaz 2 pár fület. Itt van velünk kedves Szituska és József, kedves Andra, sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Puszi ölelés nektek, köszönöm, hogy itt vagytok.

0: Csiripelő madarak.
1: Jaj, hát ez a tánc, ez megy. Szerintetek tök szár tudja ezt énekelni?
2: Hátognak a kiskacsán,
0: szárnyaikat próbálják,
2: popolyukat riszálják.
1: De csak akkor vállam be, ti is táncoltok majd. Itt van velünk Juditkám, szép napocskát! Csodásod itt, kedves kis oroszlán! Csip, csip, csip, csip, csip, írta! Köszönöm szépen, hogy itt vagy, neked is üzenném, hogy lehet kéregetni.

0: Következő dalunk, amit már hallhattok. Más lesz a táj. Arra és Ádám, az otthon itt van.
1: Az otthon itt van, ha jössz mellettem. Még ha nem is nézel.
0: Egy filmbetét dal a Magyar Vándorból. Kézik kollega, kérte és küldi mindenkinek.

és Ádám is az otthon itt van. Szólt akkor oda. Kézi kollégának jó készülődést kívánok neked, és 20 órakor Tali.

tőlem, Kata is kér tőlem zenét. Nekem ez megvan egy maxi lemezen, és mivel azt mondtad, hogy nekem küldöd, hát akkor úgy döntöttem, hogy jöhet ez a verzió. Na hát akkor irány egy éjszaka bankokban.

Kedves tündér, nem olvastam be, hogy mit üzennél a lányoknak, mert azt írtad, hogy hát üzennéd, de azért nem fogod. De beraktam a csetre. Úgyhogy most mindenki örül neki, hogy kaptak jutalomfalatot.

Hát most nagyon koncentrált Tündér, mert hogy azt írta, hogy nem tudok felmenni. Most egy éhes gyerek hadsereg vár rám. Jó étvágyat a fiúknak!

már ismer annyira, hogy tudja, hogy képes vagyok ilyesmire. Na, egyelőre nem kértetek többen. Amíg gondolkoztok, hogy milyen muzsikákat szeretnétek, felhívom a kedves figyelmét mindenkinek rá, hogy nem én vagyok a jó tündér, tehát nem hármat kérünk tőlem, hanem azt szeretném, hogy minél többen aktivizáljátok magatokat, minél színesebb legyen a műsor. Tegnap játszottam ezt a dalt, de úgy gondoltam, hogy ennek ma itt is itt a helye. Hiszen sláger csak úgy tudunk csinálni, ha jó sokat játsszuk azt a dalt. Jaj, de maskura kér tőlem, mindjárt maskurám, jó? Korén és az utazó. És a vadvirág itt a Bitang Jó Rádióban.

Visszajövök majd. Improvizáltam kedves maskurának. Azt mondta, hogy a hullapelyhes fehér hót szeretnék. Hát Dolly Rolltól hoztam neked a hullahót. Jó lesz?

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4S Street zenekar, és most a legújabb dalainkat hallhatjátok itt a Bitang Jó Rádióban.
1: Hát itt egy kicsit elügyetlenkedtem, a spotot szerettem volna bejátszani.
2: Mesélek a bornak.
1: Vida Erikám is kért egy zenét, és azt mondta.
2: Át két kezemet fogja, kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Hát majd mindjárt. Írta nekem Vidaréka, mesélek a Bolna, küldeném neked, köszönöm. És jól ölegesd meg Zsuzsa mamát. Hát már úgy számolja a napokat, hogy ma délután azt hitte a drágám, hogy holnap már csütörtök.

Hát akkor köszöntsük az új csetesünket. Sőt, csatlakozott már hozzánk Csámpás Rozi is. Hát akkor gyertek, érezzétek.

Nefertiti, azért gondold meg magad, hát ha mégis kedvet kapnál arra, hogy leutazzál Budapestre. Vasárnap pedig én hazaviszlek. Útba együk. Ma reggel elmeséltem Musukának, hogy mit mondott István a minap nekem. Hát, hogy úgy mehetek hozzájuk, hogy ebéd után menjek, és már vacsora előtt menjek is el. Mindez cirka 50 euróért.

Na hát az asszonyjal kell egyeztetni és egyezkedni, mert ő azt mondta, egy ágy, egy puszén. De jól ki? Hát itt van velünk a háttérben, ugye, mert dolgozik kiskányi. Úgyhogy most hallja. Szóval, babám, az a helyzet, hogy megsimogathatsz 50 euróért. De aztán Musa azt mondta, hogy nem. Nem, 50-ért csak nézegethet, örülhet nekem. Biztos drága a kávé is kezdte ötszön. Az emlékek nem vesznek el, most rossz nagyon, de jól tudom, ha menni kell, átmenni kell. Emelkednek az árak, azt írta István, hogy már 75 euró. Hát útközben még meg kell állnom dolgozni is egy kicsit.

És azt mondja, nem is vagyok kocsa, nem hát. Viszont ezen felbuzdulva megint.

0: A következő kérés kívánság Szétuskának és Józsefnek szól.
1: Ha eltévedsz, és sötét az út,
0: Jakab Csaba, Keresztes Ildikó,
1: ha fáj a múlt,
0: és ez együtt az úton.
1: Mikor a fagyos szél az arcodba fúj,

Hát Nefertiti és Tika közös koprodukcióját hallhatjátok. Hard és a Várj úgy! És szeretettel köszöntöm az utánam következő két óra kiváló házigazdáját, Kézit is már, itt a Bitang. Jó

mondta ennek a srácnak? Jól menne a haja hozzád. Egy kicsit fiatalabb, de az nem baj.

Na hát kérem szépen, talán a végére értem mindenkinek a kívánságának, aki kért tőlem, de ha véletlenül elsiklottam volna valakinek a kérdése kívánsága felett, egészen nyugodtan tessék a fülemre, fejemre, óromra kopintani. Addig is keressük a nagy szerelmet, és köszönteném a Bitangyó Rádió chat falán Békatkát és Bíborkát. Nagy puszi, nagy ölelés, csajok, köszönöm, hogy itt vagytok. 20 óráig lehet még tőlem kérni, kívánni. Vagy inkább azt mondom, hogy 19.50-ig, hogy beleférjek még abba, hogy 20 órakor át tudjam adni majd a műsort. Kézinek!

Kedve sok kerek, segítsetek nekem, Kézi szeretne egy AC/DC-t, de nem írt címet, szóval segítsetek, hogy nem mindig ugyanazt az egy AC/DC-t játsza.

Tehát egy új nyomású ACDC albummal, de aztán megbeszéltem magammal, hogy ez most nem fér bele. De ha mindegy, rajtam nem segít.

egy picit lassabb voltam az AC/DC-vel, de már megvan az is. De addig is, amíg egy kicsit megvadulunk. Donna Louise.

Hát az előző kérés kívánság szólt. Elsőnek akkor a hölgyet említeném, Tikának és Kézinek. Most pedig akkor jön Békatkának. Back in Black, AC/DC. És akkor ne kérjetek több zenét, még Kiskrányi kért tőlem egy dalt, az még pont belefér, és aztán véget ér a móka mára. Legalábbis nálam, de érkezik hozzátok Kézi. És a Music Party Kézivel című műsora.

Kisklány kérte, kívánta ezt a dalt és üzeni a kollégájának, hogy meló végére ébredjen fel, Janó kollégának üzeni. Itt Hunter és a Revolution Paradise itt a Bitangyó rádióban. Nem maradt más hátra, hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető és megtisztelő figyelmét ebben a két órában. Nagyon szépen köszönöm, hogy segítettetek egy kicsit. Együtt szerkesztettük ezt a mai délutánt. Meg vagytok dicsérve, nagyon jó zenéket kértetek. Én akkor most egy kicsit elköszönök tőletek. A mai még tárgyalásokat képez a dolog, de vagy 30-án vasárnap érkezünk többen, vagy 31-én hétfőn, mindenképpen már itt leszek a szokott időben, a szokott helyen. Love is the answer. És az utolsó dalom egy lemez.

Köszönöm szépen a facebookosoknak, a messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. Külön köszönet a Bitangyó Rádió chat falán lévőknek, és mindazoknak, akik akár a háttérben, akár itt a falon kértek tőlem zenét. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a következő két hetetek, két és fél hetetek, amilyennek szeretnétek. Majd innen-onnan biztos bekukkolok, amikor lehetőségem adódik. Vigyázzatok magatokra! Akikkel találkozni fogok, azt már várom.

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bit.

Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Casey Kocska Zoltán.

Nos hát én akkor kellemes estét kívánok minden ritmus függő és zene szerető kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Ez már a Music Party, itt a Bitangyó Rádióban, ahol a nosztalgia, vagyis a retro találkozik a jövővel. Újabb esti kikapcsolódás, szuper zenékben gazdag két óra, sok muzsika, rengeteg nagy sláger és előadó a Bitangyó Rádió Music Party című műsorában. Szerintem jól döntöttek azok a hallgatók, akik a mai délutánra és estére is a Bitangyó Rádióra kapcsolt. Ez lesz a napzáró műsor ma este is a Bitangyó Rádióban. Sok dalt igyekszem majd megint ebben a két órában lejátszani, amennyit csak ez a két óra műsoridő megenged. És természetesen, hát a szlogenünk sok minden más is lesz a műsorban, ami ennek vagy annak látszik. Hát kedves kolléganőmnek, Andinak megköszönöm a mai műsort, és azt, hogy beugrott Roni kolléga helyett, a jó hangulatot és a szuperebbnél szuperebb zenéket is köszönjük, és külön köszönöm, hogy lejátszásra került az én kívánságom is, vagy az én kívánságaim is, mert ugye kettő volt. Köszönjük szépen, kedves Andi! Nos, kedves hallgatók, a nevem Kézikocska Zoltán, biztonsági üveget bekapcsolni, mert indul a Music Party, játszóban jobbnál jobb dalokat és muzsikákat egészen 22 óráig. Kellemes kikapcsolódást és zenehallgatást kívánok ez a két órához minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak.

Elsőként a Capital Sound és a Higher Love. A második egy nagyon érdekes nyári dal lesz, amelynek a címe Cuba Libre. Ennek a dalnak az előadója pedig Atmon Neu.

És hát öregedő feleség áll a tükör előtt. Ja, Istenem, teli vagyok ráncokkal, a mellem lecsüng, a derek, amíg a fenekem megereszkedett, egyre jobban őszülök. Erre a férj. Drágám, viszont a látásod legalább még mindig kitűnő.

kérem szépen, ez már a Music Party, Cuba Libre a dal címe, és Atmon Neutral az előadója. Dark room. White. És hogy kik vannak itt velem a cseten? Hát itt van alulról fölfelé kedves Zsuzsi, Tika, Szürke Kisegér, Szerint Szalamander, Pista 67, Nefertiti, Mázli, Maskora 67, Katacsámpás, Rozi, Békatka, Bíborka és Andi kolléganőm. Köszönöm nektek, hogy itt vagytok egyenlőre, és jó szórakozást kívánok, ha maradnátok. Ki tudja, hogy meddig?

0: Na most a folytatásban egy 90-es évekbeli dal jön. Nem tudom, hogy mondta nektek valamit az Able Logic zenekar. Ők ugye a 90-es években voltak nagyon-nagyon a csúcson. Volt egy daluk, amelynek a címe The Hitman. Hát harmadikként ezt fogom lejátszani itt a Music Party-ban. Tehát akkor Able Logic és a The Hitman.
1: Music Party Kékzivel, Kocska Zoltánnal minden kedden este 8-tól egészen 10

És hát Andi kolléganőm kérdezi, hogy hideg van-e nálam. Hát gondolom, hogy nekem intézte a kérdést. Nálam a 34 fok volt. És ennek az apropójára, mivel hát sokan panaszkodnak, hogy meleg van, egy dalt készítettem nektek, csetesek. Úgyhogy küldöm nektek szeretettel a következő a dalt, és hát ha melegre való tekintettel ez a dal éppen jól fog jönni.

0: Hát ez volt a The Hitman, és ez volt az AB Logic.
1: Ez a Music Party. Music.

0: Ez
1: Music ez a Music Party.
2: Picit mellé nyúltam, de nem baj. Zárjon be a gyár egy új verzióban.

És nem tudom, hogy Maskura most érkezett-e, vagy már itt volt. De hát üdvözletem neked is, és Joe papának is, és puszi. És érezd jól magad.

Ez volt a Zárjon be a gyár, Mr. Rick és Fernando közöse 2026-os remixben. Most a következő dalban egy nagyon kedves ismerősöm dala jön, amelynek a címe csak annyi, hogy bum bum bum. És adtam neki egy művész nevet is, Suzanne T. Hát üljön most. One, two.

A kedves hallgatók, ez kérem szépen Zsuzsi műve. Ő készítette ezt a dalt. Úgyhogy gratulálok neki, bum bum bum. És én adtam neki egy művész nevet, Susan Treasure, vagyis Susan T. And we'll stay until dawn. Na most a következő dal egy olyan dal lesz, amely egy mashupban lesz megcsinálva, vagy elkészítve. Hát benne lesz a Scooter, benne lesz Sash és az Ecuador, és még a Karib-tenger kalózait is hallhatjuk benne. Na figyeljetek! Hyper!

feel the sound. Autóvezetés közben egy férfi véletlenül megnyomja a Dudát, és mivel a kislánya is vele utazik, oda szól neki. Bocsánat, csak véletlenül nyomtam meg. Tudom, apu, mondja a kislány. Honnan? Kérdezi csodálkozva az apa. Hát onnan, hogy nem mondtad utána, hogy vadbarom?

Hát az hölgyeim és uraim, a Szesféle Ecuador egy érdekes mesában, vagy éppen remixben. See you next time. És ez még mindig a Music Party, 20 óra 30-as perc van, már fél óra utánunk van a műsoridőből. A folytatásban pedig egy érdekes szerelmes üzenet jön. Love Bessie!

És hát most jött egy új hírem, és meg szeretném veletek osztani, hogy Tóth Wolf Attila jövő héten vasárnap este 4 órás vidám parkot fog tartani. Úgyhogy kedves Attila, várunk vissza szeretettel!

Attila írja nekem itt a Skype-on, vagy a, már a, amit a Teams-et illeti, jövő héten pénteken este 8-tól szokott 2 órás jam lesz, úgyhogy mindenki készüljön. Are you ready? Készen vagytok? Ez a Master Boy.

És a Music Party pedig folytatódik tovább 20 óra 42-es perckor Sounds Like a Melody-val. 80-as évek és az Alphaville. Egyébként a mikrofonnál Kézikocska Zoltán, ti pedig a Bitang Jó Rádiót halljátok.

0: BKV ellenőr megállítja a cigányt és kéri tőle a jegyét. Mire a cigány?
1: Aztán én honnan tudjam, hogy te igazi ellenőr vagy?
0: Ellenőr. Itt az igazolványom, nézd meg! Cigány nézegeti, majd megszólal.
1: Hát ilyet én

tisztelt hölgyeim és uraim, ez volt a Sounds Like a Melody, és ez volt az Alphaville. Na most Attilának küldenék egy dalt, mivel ő szereti az ilyesmit. Úgyhogy Attila, ha hallgatod és figyelsz, akkor figyelj! Egy érdekes dal jön, amit neked szántam, amikor ezt megtaláltam. És hát természetesen mindenkinek, csak hát Attila szereti ezt a dalt. Vagyis hát éppen ezt a... Hát hogy is mondjam, ez egy mashup lesz, de benne lesz az a dal, amit Attila szívesen játszik. Na, akkor így mondom.

Na hát akkor most már elárulom, ez egy mashup, amiben a Dan Harrow dal, a Mad Desire és a Propagandától a P. Machinery szólal meg egyben. Úgyhogy Mad Desire és P. Machinery.

Hát ez volt Császár előtt dala, a Megtalálnak még. Ez pedig van a Power of the Night és DJ Mogero.

0: Hát ez volt DJ Mogero és a Power of the Night 2026-os dal. Lesz egy pici reklám, azután pedig majd jön Garcia és a Bamboleo című dal.
1: Program ajánló következik.
2: Italokáfé kívánságlista Tóth Wolf Attilával és a Bitangyó Rádióval. Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait, Italo és New Italo Disco, Euro Disco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Írja meg ön is az Italo Café BHO@gmail.com e-mail címre. Mit szeretne hallani Tóth Wolf Attila Italo Café című műsorában? Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Kívánságlista Tóth Wolf Attilával az Italo Café című műsorban, itt a Bitangyó Rádióban. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Italo Café BHO@gmail.com.
3: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel. Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már elfelejtettem.

0: azután pedig kevert friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban.
1: Program ajánló hangzott el.
2: Hát én mindenkinek további jó szórakozást kívánok a következő órához. Ez a Music Party, az én nevem Kézikocska Zoltán.

Második óra kezdetén Garcia és a Bamboleo. Az én nevem Kézikocska Zoltán, 21:04 perc van, a Music Party pedig egy érdekes dallal folytatódik, amely nagyon ismert. És hát a külsős hallgatóknak még nem küldtem dalt Attilán kívül. Hát akkor most szóljon egy olyan dal a külsősöknek, amelyet gondolom, hogy nagyon szeret sok ember és sok hallgató. Na ezt jól megaszontam. Tehát sokan szeretnek.

0: Hölgyeim és uraim, mivel a múltkor sokan kértétek, hogy Zsuzsitól több dalt játszak, hát akkor most lejátszok még egyet. Ennek a dalnak a címe annyi, hogy Ollé, Ollé. Nagyon jó dal, ígérem. Ez volt a Cool and the Gang és a Fresh. Békatka, nem azt mondtam, hogy mindenki kérte, hanem azt, hogy sokan kérték. Mondjuk te éppen nem, de mások igen. Érhető, ugye?
1: Bitang Jó Rádió. A hang, ami

0: volt az Olé Olé és Susan T. Na most a következő dal egy nagyon ismert dal lesz, ahogy szoktam ilyesmit játszani, ugye ismert dalokat is játszom többek között.
1: Bitangyó Rádió.
0: Na, figyelem!

Na kérem szépen, megy az utcán a szívhalál és az agyhalál. Azon vitatkoznak, hogy melyikük az erősebb. Azt mondja a szívhalál. Látod azt a férfit? Ennyit csinálok, csattint egyet, és a férfi összeesik. Erre az agyhalál. Ezt nézd meg, ez semmi. Látod ott azt a szőkenőt? Na figyelj! Csattint egyet, kettőt, de semmi.

Egyébként nem fogjátok elhinni, hogy milyen előadótól szól ez a dal. Hát kérem szépen, hölgyeim és uraim, az előadója ennek a dalnak, na figyeljetek, DJ Ziga 66.

és a dal címe pedig In Your Arms. Vagyis a kezeidben, vagy valami ilyesmi. És ez egy balkán verzió, aki nem vette volna észre.

Békatka, neked mondom, DJ Ziga 66. In your arms, igen, hát a karjaidban, igen, lehet így is fordítani, kedves Wolfi. Te már csak tudod. Te már csak egy született angol vagy, én meg csak tudod.

Na figyeljetek, egy házas pár 10 üvöltő gyerekkel áll egy repülőtéri vámvizsgálat előtt. A vámtiszt megkérdezi a családfőt. Van önöknél lőfegyver, szúróvágó eszköz vagy kábítószer? A családfő kicsit idegesen. Higgy el, uram, ha lenne, már rég használtam volna.

Most a következő dalnak az előadója, hát többen is vannak, Diszkósid, Burai, Király Viktor és még Avicii is ott lesz. Ezt figyeljétek majd, hogy ezek mit a...

És ez még mindig a Music Party, 21 óra 25-ös perc van, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, ti pedig a Bitangyó Rádiót halljátok, és ez a műsor minden kedden 20 órától 22-ig szól, ha csak nem húzzuk tovább. Húzzuk tovább ma is?

Ha nem visszük tovább a műsort, akkor még 30 perc van hátra. Hát ez volt a Disco Sita Burai, Király Viktor és Avicii, Better Days Levels, ez volt a dal címe.

Andi kolléganő nem bírta tovább. Nem bírt engem tovább elviselni. Jó, csak vicceltem. Örülök neki, hogy itt voltál és kibírtad. Hát jó éjszakát kívánok és jó pihenést, és köszönjük az elmúlt két órát neked.

ez volt a Wonderful Life, a csodálatos élet. Amivel folytatom, az Geszti Péter lesz. Hát a címen ne feküdj le haraggal.

És hát csodával határos módon Kata kibírta egészen 21 óra 41-es percig. Igaz, hogy pici szünettel, de gratulálok, kedves Katalin!

0: Na most a folytatásban 2000-es évek. The Weeknd és a Blinding Lights.
1: Bitangyó Rádió.

Egy magyar rendőrtábornok hivatalos küldöttség élén beszédet tart Törökországban. Senki se tapsol. A következő szónok egy török tiszt. Óriási tetszést arat, a tábornok is kénytelen tapsolni. Hát az egyik kísérő odasugja neki. Tábornok úr, önnek nem kell tapsolnia.

0: 21 óra 47-es perc van, ez a Music Party, és az én nevem Kézikocska Zoltán. Fél 11-ig folytatjuk tovább, tehát 10 órakor nem fejezem be. Közös megegyezéssel. Egyébként, aki nem tudná, ez a műsor minden kedden 20-tól 22-ig. Ez volt a Blinding Lights, és ez volt a Weekend.
1: Music Party Kézivel.
0: Na ez jó lesz.

0: Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.
1: Habibi.

A tanító néni a gyerekeknek arról beszél, hogy mi a jó cselekedet, és mi a rossz. Például, ha én benyúlok egy férfi zsebébe, és kiveszem a pénztárcáját, akkor mi vagyok én? Az egyik gyerek rávágja. A felesége.

0: Feldolgozásban hallottuk az Omega együttes valamikori nagy slágerét, a Gyöngyhajú lányt. Ezután egy újabb mashup jön, két dal lesz, hogy összezú össz... Na, 21 óra 59 perc van, és akkor két dal lesz összegyúrva egybe. És ez pedig majd egy David Hasselhoff dal, és egy Eric Prydz dal lesz.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött Casey.
2: It's been more than 36 years now, and here I am, back at the same place, Berlin, still feeling the spirit, still looking for that light.

És megérkezett János is a csetre 22 órakor pontosan. És hát remélem, hogy mindenki jól érzi magát.

0: valami!
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
2: Nagyon ismerős dal jön. Az előadó Gala.

csatán itt van velem egyelőre még Tika, aki még nem álmos, de már nem is éhes. Szürke kisegér szerint Salamander, Nefertiti, Mázli, János, aki éppen most érkezett, Csámpás, Rozi, Békatka, és Wolfi kollégám.

Sép most mondtam, és már Tika el is búcsúzott, nem már. Nem csak, hogy nem éhes, de már álmos. Úgyhogy jó éjszakát is, köszönöm, hogy itt voltál. Feed from Desire, ez volt Gala. És ha már az álmosságról van szó, akkor jön egy álmatlanság. Amely angolul annyit jelent, hogy in

Úgy látom, hogy Mázli sem bírta ki ezt a fél órát, úgyhogy többet nem szedtek rá. Ha 10 óráig, akkor 10 óráig lesz. De mivel megígértem, hát kibírom, én kibírom 30-ig. Ti vagytok azok, akik nem bírják. Bár én a múltkor is kibírtam 6 órát is egyfolytában. János írja, hogy ő még nem megy. Hát köszönöm szépen, ha nem megy, mert egyedül maradok itt. Na folytassuk tovább, 90-es évek. Ez már Head Away és a What is Love? Mázli, maradjál, egyefene!

Békatka nem rólad volt szó, hanem Mázliról. Ő is nagyon itt hitegetett, hogy igen, igen, legyen 30-ig, legyen 10:30-ig, aztán meg köszönget. Ez így nem igazságos. Dehogy nem számítotok, Nefertiti. Én azokra reagálok, akik köszöngetnek. Tika nem reagált arra, amikor kérdeztem, viszont Mázli, igen. Akkor visszaszívom Békatka, nem egyedül lét, hanem hát páran. Hidd el, azt is értékelem, de hát akkor ne hidegessenek ezek az emberek, akik el akarnak menni. A Kata is mindig hiteget. Csodálkoztam is, hogy itt maradt. Mázli, én már bizonyítottam, hogy én bírom akár reggelig is. Persze, Wolfie.

0: Kata egyszer örökre el fog menni, úgy, hogy én kiteszem örökre. Na most gondolkodtam, hogy mivel is folytassam. Megint egy érdekes dal jön. Csámpás Rozi, te is szavaztál? Nem is emlékszem. Mert ha igen, akkor elnézést kérek. Na, folytassuk tovább. Hát gondolkodtam, hogy mivel is folytassam, és erre a dalra jutott a választásom.
1: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán. Ez a Music Party. Music Party. Music Party.

Rowland When Love Takes Over című dala. Egy 2026-os remixben. Ezután pedig majd a beígért Bonanza Banzai.

0: rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lágyan ringat. Aztán zajok jönnek, felrobbantják az álmainkat.

Ez volt a Bonanza Banzai, és képzeljétek el, 2026-os verzió, a dal címe pedig, hát nem kell bemutatni, Újra élsz. Aki a BB-t szereti, az rossz ember nem lehet, igaz?

következő dal egy újabb mashup lesz, na Wolfi, majd figyelj! Neked tetszenek az ilyenek, gondolom. Vagy ha nem, akkor érdekesnek fogod találni. Tehát egy újabb mashup, két dal egyben. Képzeljétek, Spice Girls és a Cranberries egy dalban jön most. És valószínűleg ez lesz az utolsó dal ebben a műsorban most.

Hát hölgyeim és uraim, nekem nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzak, mert hát a kijelzőn már 22-28 van, ami azt jelenti, hogy a Music Party mára is be fogja zárni a kapuit. Remélem, hogy minden kedves hallgató megtalálta azt, amit szeretett volna, vagy talált valami olyan újat, amit még nem hallott, és hát vagy olyat, amit szívesen hallgatott. Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten és kitartottatok a végéig. Név szerint pedig Szürke Kisegér, Szerint Szalamander, Nefertiti, Mázli, János, Csámpás Rozi, Békatka, Wolfi. Köszönöm szépen nektek, hogy kitartottatok, értékelem, higgyétek el. És hát köszönöm azoknak is, akik kintről hallgattak, tegyétek ezt máskor is. Jövő héten ugyanebben az időben, ugyaninnen folytatjuk. Addig is vigyázzatok magatokra. Kézi voltam. Sziasztok!

Music Party. Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, hogy

Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhatsz
6: még több zene.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht. 1, 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5,

napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Itt a Jó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.